0: Ez a Magyar Közösségi Rádió Adelaide adása a 5EBI 103.1-en.
1: Tisztelettel köszönjük hallgatóinkat! A Magyar Közösségi Rádió műsorát hallják a 5EBI FM adó 103.1 MHz-en. Előzetesben az Adelaide-i Magyar Közösség szervezetei hirdetései hangzanak el. Rendszeresen ismétlődő események. A Cimbora iskola, kalár és táncsoport és cserkészet minden második szombaton délelőtt 10 óra és délután 3 óra között magyar írás-olvasás, tánc és cserkész foglalkozást tart iskoláskorú gyerekek részére a 187 Anli Roadon, Anliban. Emellett van kisgyerekes foglalkozás is, ami 10 órakor kezdődik. Érdeklődni a 04-05-79-98-89-es telefonszámon lehet. Minden vasárnap 11 órától magyar nyelvű református istentisztelet van a 187 Anli Roadon, Anliban. Minden vasárnap ugyancsak 11 órától magyar nyelvű katolikus szentmise van a Regnum Marianumban, a 45 Torrens Streeten, College Parkban. Most pedig a dél-ausztráliai magyar klub hirdetése következik. Ha hiányoznak a magyar ízek, akkor látogasson el a Hungária Caféba, a dél-ausztráliai magyar klub kávézójába Norwoodban. A kínálatban szerepel a frissen készült lángos, a házi lecsó, a gulyásleves, a hagyományos magyar sütemények és még sok más finomság. A Hungária Café 2-től szombatig reggel 9 és délután 3 óra között tart nyitva, péntekenként pedig vacsorával is várja vendégeit. Az asztalfoglalás ajánlott, mivel a helyek gyorsan betelnek. A dél-ausztráliai magyar klub egész évben változatos programokkal várja az érdeklődőket. A legnépszerűbb események közé tartozik a minden hónapban megrendezett gulyásest, ahol büféasztalos magyar vacsora, élőzene és remek hangulat várja a vendégeket.
2: Magyar Közösségi Rádió, Adelaide.
3: Köszöntök minden kedves rádióhallgatót, Román Emese vagyok, és a mai napon az egészség témakörében hoztunk egy beszélgetést. A kávé veszélyes, de tényleg? Bizonyára mindannyian találkoztunk már a kávéval, fogyasztottuk, szokásunkká vált, vagy aztán esetleg lemondtunk róla. A mai adásban Friderikus Sándor és dr. Lakatos Péter belgyógyász professzor beszélgetését hallhatjuk arról, hogy a kávé valóban veszélyes, vagy akár egészséges is lehet. Hallgassuk meg együtt!
2: Magyar Közösségi Rádió, Adelaide.
0: Minden vasárnap délután 1 és 2 óra között.
4: Tehát ez itt a Lakatos Labor, mai témánk, a kávé tényleg veszélyes-e? Arra kérlek, hogy előbb helyezzük kis történelmi keretbe a témát, beszéljünk a kávé eredetéről.
5: Tegyük hozzá, hogy én nem vagyok se régész, se kávétörténész, de amennyire ezt talán lehet tudni, valahonnan Etiópiából származik. Ott van egy Kaffa tartomány is egyébként, és az arra vonatkozólag nagyon régi leírások vannak, hogy egyes pásztorok beszámoltak arról, hogy a kecskéjék, amikor lelegeltek ilyen piros bogyókat a kaffa növényről, akkor nagyon jó kedvűek lettek a kecskék. Ezt több pásztor is elmondta, és erről vannak írásos emlékek.
4: És aztán, ahogyan utána olvastam, talán 8. Kelemen pápa, miután tanácsadó és sötét erők találmányának nevezték a kávét, azt mondta, hogy az ördög itala annyira finom, tehát az ördög italának bélyegezték, hogy nem hagyhatjuk, hogy csak a hitetlenek élvezzék. Megkereszteljük, és így rászedjük a sátánt is. Tehát az elején valamiféle ilyen vallási burok került a kávé köré.
5: Azért ez egy elítélt dolog volt, amit a titokban lehetett csak élvezni. A helyzet tovább rosszabbodott a 16. században, például 1571-ben a isztambuli velencei nagykövet azt írta a dózsénak vissza Velencébe, hogy borzalmas ez a kávéfogyasztás a törököknél. Először is ugye hát homoszexualitást okoz, mivel hogy csak férfiak jártak kávéházba, és ebből ő ezt szűrte le.
4: Hogy homoszexualitást okoz a kávé?
5: Így van, így van. Sőt, hát ugye a katonák is fogyasztották, a török katonák, akik szintén férfiak voltak természetesen, tehát ez tovább fokozta ezt. Sőt, olyat is írt a nagykövet, hogy megfigyelései szerint a pénisz méretét ugye csökkenti, egy idő után az átfordul negatívban. És
4: a sok kávét iszik az ember.
5: Igen, igen, és vagina alakul ki, és nemet vált az illető.
4: Jézus
5: tehát már abban az időben is a nemváltás egy központi kérdés volt, és hát úgy érezték, hogy a kávé ezt fokozza. A helyzet nem javult sokat a 1600-as évekre sem, mert akkor már bekerült Európába a kávé, és elért egészen Angliáig. Na most Angliában pedig hát írtatos ellenállást váltott ki később a nők körében.
4: Miért?
5: Mert hát úgy érezték, hogy ott is a férfiak jártak kávéházakba, és a szexuális érdeklődésüket csökkenti a férfiaknak, és hát ezért komoly mozgalmak indultak.
4: Tehát korábbi időkben még azt mondták, hogy a homoszexualitás növeli, de a nők meg azt tették szóvá, hogy az irántuk táplált vágyat csökkenti?
5: Így van, és nagyon komoly mozgalmak voltak, női mozgalmak alakultak erre, amelyeket tüntetéseket is szerveztek, sőt plakátokat is alkottak ezzel kapcsolatban, hogy tiltsák be a kávét, egy némelyik plakát ma is látható, még egyes múzeumokban. Na most ugye ennek az oka szintén kiderült, mert nem a szexuális vágyat csökkentette a kávé, hanem az történt, hogy a kávéházak fölé, ahol férfiak jártak döntően, ugye, fölé települtek a bordélyházak. Így aztán árukapcsolással valóban bizonyos esetekben csökkenő szexuális érdeklődést lehetett tapasztalni
4: otthon a feleségek iránt. Igen. Azt tudtad, hogy az anekdóta szerint például Voltaire akár 50 csésze kávét is megivott egy nap?
5: Igen, és sokan ennek is tulajdonítják a kreativitását, tehát én nem vagyok benne biztos, hogy ez igaz, de valóban voltak ilyen extremitások, ugyanis az ő idejében is azt gondolták, hogy ez egy élvezeti cikk, ami a koncentráló képességet, a kreativitást javítja, de azért elítélendő.
4: Johann Sebastian Bach pedig kantátát írt, kávékantáta címen. De aztán ugye a középkorban betiltották a kávét.
5: Azt hiszem, hogy ez az egész negatív arculata a kávénak, ez a mai napig megmaradt. Nagyon érdekes dolog az is, hogy voltak, akik tudományos módon álltak a kérdéshez, és tisztázni akarták, hogy valóban van-e a kávénak negatív hatása. Így aztán harmadik Gusztáv svéd király volt az első, aki ezt tudományosan közelítette meg. Nagyjából úgy, ahogy ma az új gyógyszereknek a vizsgálatát, ugye azt tudjuk, hogy ma, ha egy új gyógyszert akar forgalombozni egy gyógyszergyár, nagyon sok fázison kell átvinni ezt a készítményt. Van egy úgynevezett emberi fázis, aminek három része van, de a lényege az, hogy biztonságos legyen a gyógyszer egyfelől, másfelől pedig tényleg legyen hatása. Na most ehhez ugye ki kell jelölni azt, hogy mit vizsgálunk, mennyi ideig vizsgáljuk, és hogyan mérjük le azt, hogy hatékony-e vagy nem, általában valamihez hasonlítjuk a vizsgálandó szer hatását. Na most harmadik Gusztáv talán ő végezte az első ilyen tudományos vizsgálatot a kávéval. Az történt ugyanis, hogy volt egy ikerpár, egy petélyű ikrek, akik gyilkosságot hajtottak végre, és hát ezért föl akarták akasztani őket, ám harmadik Gusztáv azt mondta, hogy megkegyelmez nekik, börtönben maradnak, ha részt vesznek ebben a kísérletben. És a kísérlet lényege az volt, hogy az egyiknek napi 3 liter kávét, a másiknak napi 3 liter teát kellett elfogyasztani. A tea abban az időben nagyon pozitív megítélés alá esett, és hát ugye volt két királyi orvos, akit ő kijelölt, hogy monitorozzák, figyeljék az eseményeket, hogy mi történik.
4: De mit akart bebizonyítani a király a kávé és a tea különbözőségével?
5: A tea volt a kontroll, ugye, amihez hasonlítjuk a kávét, és ugye azt vártuk, vagy várta ő, hogy a kávéfogyasztó sokkal hamarabb fog meghalni, mint a teafogyasztó, és ezzel bizonyítja a negatív hatást. Végül is 83 éves korában meghalt az egyik iker, ez aki a teát itta, és a kávéivó az még utána 90 éves koráig élt, és utána halt csak meg. Tehát nem tudta igazolni Gusztáv, bár ezt már nem érhette meg, hogy a kávé negatív hatású.
4: Sőt, azt igazolta, hogy igen. Magyarországon a török hódoltság idején, úgy emlékszem az 1500-as évek közepén, Szulejmán az egész birodalomra kiterjedő módon engedélyezte a kávézást, de alig telt el, ha jól emlékszem, 10 év, a kávézás már olyannyira lekötötte az emberek figyelmét és idejét, hogy Szulejmán azt újabb rendeletében korlátozni volt kénytelen. Volt időszak, amikor komoly szankciókkal járt, ha valakit kávéhíváson kaptak, de az imámok egy része is azt hirdette ekkoriban, hogy a kávéfüggők szégyen szemre fekete arccal támadnak majd fel hanvaikból. Szóval egészen döbbenetes, hogy mekkora utat járt be a történelemben a kávé.
5: Európában én azt gondolom, hogy döntően a törökök hozták be, nem csak a hódoltsági területekre, hanem ennek további hatása volt. Borzasztó gyorsan terjedt utána. Hát általában, amit bűnösnek ítélnek egy társadalomban, az elég gyorsan tud terjedni. Meg hát persze volt, amikor adóztatták is a kávét, nem kicsit. Azt hiszem, hogy ez is hozzájárult mindahhoz, hogy még a mai napig is negatív hát élvezeti cikknek állítják be.
4: Úgy érzékeled, hogy inkább negatív, mint pozitív?
5: Igen, mert ugye azt lehet hallani, hogy hú, de finom a kávé, de ugyanakkor azt is, hogy jaj, vigyázni kell, mert aki szívbeteg, magas vérnyomásos, gyomorfekélyes, és itt nagyon sok kár tud okozni. A pozitív hatásairól legfeljebb úgy esik szó, hogy földob, élénkít, figyelemet koncentrál, de hát ezek azért szemben állnak a negatív egészségügyi hatásairól. A kérdés, hogy ez igaz-e?
4: Beszéljünk a kávé meghatározó bioaktív komponenseiről. Mik ezek?
5: A kávéban mai ismereteink szerint több mint 1000 féle vegyület van. Ez borzasztó sok. Ide tartozik a koffein maga, ami egy fő alkotó része a kávénak.
4: De mindössze 1-2% van benne, hogy én olvastam.
5: Igen, ez így van.
4: Azt hittem, hogy sokkal több a koffein tartalma a kávénak.
5: Nem, azért talán azért került előtérbe ez, mert valóban az élénkítő hatás ehhez köthető. Azonban vannak más alkaloidák is benne, például a trigonein, de vannak fenolvegyületek szép számmal, például a klorogénsav, aminek szintén vannak előnyös hatásai. Aztán vannak az úgynevezett diterpének is, például a kafesztol. A lényeg az, hogy ezeket elég behatóan vizsgálták, nem mindegyiknek tudjuk a hatását, de azt tudjuk, hogy amelyeket vizsgáltak, azoknak nagyon sok előnyös hatása van. Például nagyon sok olyan anyag van benne, ami lassítja a sejtek öregedését, és segít megújítva tartani, vagy relatíve fiatalon tartani a sejteket. Ez borzasztó fontos, mert ez szokták úgy is írni, hogy antioxidáns hatás, hogy az oxidáció az nem egy pozitív hatás a szervezetben, és hogyha antioxidációt tudunk valahogy elérni, akkor az lassítja az öregedést. Ilyen anyagok szép számmal találhatók a kávéban. Találhatók olyan anyagok is, amik például az idegrendszeri működéseket őrzik meg, vagy olyanokat, amely a daganatos sejteknek a burjánzását lassítják. Ezek ugye elméleti dolgok, és sokan mondhatnák azt, hogy jó, egy-egy vegyületről a Petri csészébe, vagy a lombikba ezt mutatjuk ki, esetleg állatkísérbe, de vajon működik ez emberben is.
4: Éppen ezt akarom javasolni, hogy vegyük szépen sorra, azt kérem, hogy mire hat jótékonyan és mire károsan a kávé, illetve a kávéfogyasztás. A köztudatban például azért, hogy a koffein hosszú távon kedvezőtlenül befolyásolja a vérnyomást. Erre mi a válaszod?
5: Ezt nagyon alaposan megvizsgálták, nagyon sokan, sok százezer emberem. És az derült ki, hogy ha valaki 3-4 csésze koffeines kávét elfogyaszt naponta, az semmilyen módon nem befolyásolja negatívan a vérnyomását, de összességében, ha az illető nem súlyos szívbeteg, akkor a szívműködését sem befolyásolja negatívan.
4: A kávé pörkölése hasznos vagy káros az egészségre?
5: Ez egy aroma változás. Én nem tudok olyan komoly tanulmányról, amely ez bármilyen irányba befolyásolná a kávé hatékonyságát. Sőt, a vicc az, hogy tulajdonképpen maga a koffein tartalma a kávénak is a legtöbb pozitív tulajdonságát a kávének nem befolyásolja. Van néhány idegrendszeri hatás, amire esetleg majd kitérünk, aminél igen, de a döntő pozitív hatások a koffeinmentes kávéval ugyanúgy igazak, mint a nem koffeinesnek. Ez magyarul azt jelenti, hogy az előbb említett 1000 féle vegyületből némelyik köthető a pozitív hatásokhoz, és nem mindenhol a koffein.

0: ha már az előbb a vérnyomásra vonatkozóan azt mondtad, hogy nem hat károsan a kávé. A kávét elsősorban mégis a szívvel és a szívbetegségekkel hozzák összefüggésbe. Akkor?
1: Egy súlyos szívbetegnek nyilván nem javasolnánk koffeintartalmú kávéból 3-4-5-5 meginni egy nap. Azonban akinek nincs szívbetegsége, annál a kávé nem is fog szívbetegséget okozni, illetőleg a vérnyomást nem emeli a napi 3-4 kávé elfogyasztása önmagában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan tévhit, amit érdemes eloszlatni.
0: És akkor mi a helyzet a kávé hatásával a cukorbetegségekre vonatkozóan?
1: Nagyon sok vizsgálat történt ebben az ügyben. Közel 30 vizsgálat, ami több mint 500 ezer embert involvált. Tehát gondoljuk bele, hogy több mint 500 000 embernek hosszú évekig követték ezt a kérdést, és gyakorlatilag egyértelműen kiderült, hogyha valaki napi 3-4 csésze kávét megiszik, annak körülbelül 20%-kal csökken a kettes típusú cukorbetegség kialakulási kockázata. Azért ez egy elég jelentős szám. Nyilván ez nem úgy történik, hogy én ezen a héten meg a jövő héten iszok 3-4 csésze kávét naponta, és akkor csökkentem a cukorbeteg, ez így kell, hogy több évig legyen. Egyébként a kávéfogyasztás az úgynevezett terhesség alatti cukorbetegségnek a kockázatát is csökkenti. Ez azért tartom fontosan kiemelni, mert a terhességi cukorbetegség az egyre inkább előtérbe kerülő probléma a világon. Persze, azért azt is el kell mondani, hogy a terhes nőknek nem ajánlott napi 3-4-5 koffeintartalmú kávét fogyasztani, mert olyan adatok is vannak, hogy fokozhatja a koraszülés vagy az abortusznak a kockázatát, úgyhogy ott inkább valóban a koffeinmentes kávék azok, amelyek javasoltak.
0: Egy friss tanulmány arra volt kíváncsi, hogy a kávé milyen hatása lehet a diabéteses betegekre. Ez összesen 4923 japán ember egészségét követték nyomon. Az átlag életkoruk 66 év volt, és mindegyiküknél kettes típusú cukorbetegséget diagnosztizáltak. 994 résztvevő, és azért mondom, hogy részletesen, mert nagyon érdekes az arány, 994 résztvevő egyáltalán nem ivott kávét, 1306 rendszertelenül, de naponta maximum egyszer kávézott, 963-an minden nap megittak legalább egy feketét, a válaszadók közül 1660-an naponta kettő vagy annál is több csésze kávét fogyasztottak. A napi egy csésze kávét fogyasztóknál 12%-kal volt alacsonyabb a halálozási arány, a többet kávézó körében még alacsonyabb volt a halálozás aránya, a napi kettő vagy, hogy te mondod, több csésze kávét fogyasztók 41%-kal, jól emlékszem, igen, 41%-kal voltak védettebbek, mint azok, akik kevesebbet, vagy egyáltalán nem kávéztak. Tehát itt abszolút expressis verbis kimutatható a kávé jótékony hatása.
1: Ez a, hogy mondjuk úgy, hogy dózis arányos halálozás csökkenés, ez a nullától körülbelül az 5-6, napi 5-6 kávéig észlelhető volt. Tehát irtózatos nagyszámú betegen nagyon sok vizsgálatban sikerült igazolni valóban a halálozás csökkentési hatás, de itt is érdemes azt kiemelni, hogy itt nem egy-két hetes vizsgálatról van szó, hanem ezek a hatások több év alatt alakulnak ki.
0: Ha már a cukorbetegségekre gyakorolt hatásáról is beszéltünk a kávénak, ez azt jelenti, hogy befolyásolja a kávé a koffein és glükóz, illetve az inzulin szintet, azaz a vércukor szintet?
1: Igen, befolyásolja. Tehát az inzulinnak a hatását még erőteljesebbé teszi. Úgy szoktuk mondani, az inzulin érzékenységet javítja. Ezáltal az inzulin jobban ki tudja fejteni a vércukor csökkentő hatását, és valószínűleg valahol itt lelhető meg a cukorbetegségre kifejtett pozitív hatás. Ne felejtsük el, hogy a kávéban sok olyan vegyület van, amiről valószínűleg a laikus közönség nem tudja, hogy micsoda, sok van, amiről mi se tudjuk, de van olyan, amit tudunk. Például nagyon sokféle B-vitamin van benne, ami hát rengeteg élettani folyamathoz fontos, illetve nagyon sok magnézium van a kávéban. A magnézium az egy elem, de abszolút alapvető fontosságú a sejtjeink működéséhez. Például magnézium hiányban súlyos szív problémák keletkezhetnek, idegizom problémák keletkezhetnek, és hát például nagyon sok országban, így Magyarországon is, nagyon sok ember magnézium hiányos. Tehát van, akinek magnéziumot szednie is kell. Na most a kávé az egy kiváló magnézium forrás is, és mint ilyen valószínűleg pozitív hatást gyakorol számos olyan élettani folyamatra, amely egyébként vezethet valamilyen kórokhoz.
0: Most akkor azt mondod, hogy a rendszeres kávéfogyasztás a cukorbetegeknek ajánlott?
1: Igen, persze ne cukorral fogyasszák a cukorbetegek a kávét. Azt sem mondom, hogy cukorpótlóval. Cukorpótlókról is sok negatívum kiderült az utóbbi években. Eleve a kávé szakértők azt mondják, hogy a kávét mindenféle cukorpótló és cukor nélkül kell inni.
0: Sokan, de olyan keserű.
1: Igen, ezt szokták mondani, hogy keserű, de én megmondom őszintén, hogy körülbelül egy olyan 10-12 éve ezelőtt én is váltottam, és ha az ember megszokja, hogy eltér az édeskés íztől, akkor egy idő után felfedezi a kávé valódi ízét, és elkezdi élvezni.
0: Hogy szoktál le a cukorról? Tehát szépen fokozatosan, vagy egyik napról a másikra?
1: Egyik napról a másikra abbahagytam, nekem is keserű volt a kávé, azonban kitartottam. Lehet olyan trükköket alkalmazni, hogy adunk egy-két csepp tejet a kávéhoz, ami egyébként más szempontból is jó. A sok kávé, a sok alatt azt értem, hogy az a bizonyos 3-4-5 napi kávé, az azért van, amire negatív hatású. Például egy életen át fogyasztva csökkentheti a csontoknak a ásványanyag tartalmát, a csontsűrűséget. Tehát hozzájárulhat például a csontritkuláshoz. De ezt ki lehet védeni úgy, hogy néhány csepp tejet adunk a kávéhoz érdekes módon. Ezáltal nem csak a keserűséget tüntetjük el belőle, hanem hát egy alapvető élettani folyamatot is pozitívan befolyásolunk. Úgyhogy én mindenkinek javasolnám ezt a módszert, mert ezáltal el fog tűnni az a bizonyos keserű íz, viszont a kávé aromáját, a jó kávé aromát fogjuk érezni, és idő után rájövünk, hogy a cukorral elfedtük az eredeti kávé aromát.

0: Ugorva egyet, a kávé hatással van a daganatos betegségekre is, ugye?
1: Ez nagyon érdekes dolog, hogy a második világháború alatt a szövetségesek egy elég komoly német kontingenst bekerítettek. Itt sok százezer német katonáról van szó, elég nagy területen, és hát ugye ott a harcok alatt nagyon sokan megsérültek. Most abban az időben egy rutinszerű dolog volt, hogy a katonákat, a sérülteket, mielőtt megoperálták, kávébeöntést kaptak.
0: Kávébeöntést? Úgy, hogy a beöntést alkalmazzák?
1: Jó, igen, csak kávéval.
0: És milyen célból?
1: Hamar rájöttek arra, hogy aki a kávébeöntést kap, annak jelentősen csökken a fájdalma.
0: De ezek daganatos betegséggel küzdők?
1: Nem, ezek, akik a harcok során megsérültek, és műtétre volt szükségük. Most azt is hozzá kell tenni, hogy azoknak is lehet igazság, akik azt gondolják, hogy ebben mögött volt tudományos meggondolás, mert már a 20-as évek elejétől alkalmazták sok helyen, de egyébként elsőbb a Németországban, ilyen gyógyklinikákon a kávébeöntéseket elsősorban arra alkalmazták, hogy az epe működést javítsa. Akinél úgy diagnosztizálták, hogy epe elfolyási akadály van, vagy lassú az epe ürülése, annál alkalmazták ezeket a kávébeöntéseket kúraszerűen, és meglepő módon javultak a betegek panaszai. Hát persze, hogy ebben mennyi volt az, ami az úgynevezett placebo effektus volt, tehát hogy történt egyáltalán valami a beteggel, és ettől csökkentek a panaszai, ezt nem tudjuk, mert akkor nem voltak azért még kontrollált objektív vizsgálatok. Ez aztán rettenetes módon beépült a gyógyászatba, elsősorban Németországból kiindulóan, de az egész világon. Nagyon érdekes dolog, hogy van egy olyan könyv, amit úgy hívnak, hogy Merck Manual of Medical Information. A Merck ugye az egy eredendően német gyógyszergyár, ami aztán utána Amerikában is megtelepült, aztán megalakult az amerikai szárny, aztán ketté is vált, de a lényeg nem ez, hanem az, hogy ez a gyógyszergyár a mai napig kiad egy kézikönyvet, ami nem az ő gyógyszereinek a népszerűsítését vagy reklámját tartalmazza, hanem nagyon alapvető orvosi információt, nagyon sok orvosnak ez sokáig, de még sokaknak ma is van fele alapvető biblia, mert ez egy nagyon tömör kis kézikönyv, és nagyon sok hasznos információ van benne, és ezt megújítják általában évente vagy egy-két évente.
0: Jól értem, ez arról szól, hogy az adott időszakban használt gyógyszereknek igen, mi a hatása?
1: Igen, illetőleg, hogy mit kell tenni bizonyos szituációkban, mit érdemes adni, de még egyszer hangsúlyozom, nem a gyógyszercégnek a reklámjáról van szó, szóval ez egy nagyon objektív és komoly színvonal.
0: Orvosok számára
1: orvosok
0: nyomtatják
1: számára.
0: Ezt.
1: Na most 1972-ig ez a kézikönyv tartalmazta a kávébeöntéseket, mint például epeműködés javító terápia. Aztán jött egy orvos, akit

0: részének adta, másoknak nem adta. És azt tapasztalta, hogy a Gerzson diétások körében, daganatos betegek körében körülbelül háromszorosa a túlélés a daganatok vonatkozásában, ha kapják ezt a kávés beöntést. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy ma már rendelkezünk a bizonyos mértékű objektív adattal is arra vonatkozólag, hogy a kávé segít a daganatoknak a kezelésében.
1: De generálisan kijelenthető, hogy minden daganatos beteg esetében a kávé fogyasztása jótékony hatást vált ki?
0: Azt azért nem, mert hát vannak olyan daganatok, például mondjuk az emlőrák, annál sokat nem oszt vagy szoroz, nem is fokozza az emlőrák kockát. Tehát azonban van az utóbbi időben egyre több olyan adatunk, amely azt mutatja, hogy a kávé csökkentheti a kialakulás, daganat kialakulás kockát. Mert amit az előbb mondtam, az döntően már meglevő daganatoknál van. Nem vagyok benne biztos, és vannak erre vonatkozó adatok is, hogy nem beöntés formájában kell ezt tenni, mert ha valaki elfogyaszt 3-4-5 kávét naponta, egy meglévő daganat mellett is úgy tűnik, hogy ott is kialakul ez a pozitív hatás, lassul a daganat növekedése. Azonban egy másik kérdés az, hogy a daganat kialakulását is befolyásolja. Ahogy mondtam, az emlőráknál úgy tűnik, hogy nem nagyon, de például a vastagbél rákoknak a kialakulásánál tapasztaltak pozitívumot, prosztata ráknál. A fejnyakráki. Azért lényeges a fejnyakrákok kérdése, mert az egész világon az utóbbi években drasztikusan nő a fejnyakrákoknak az előfordulása. Hát, ugye ebben minden van, nyelv, nyelvgyök, mandula, garat, gége, pajzsmirigy, és így tovább. Tehát ami a fej és a nyakon és a garatban található, sőt, hát orrban, ezek nagyon megnőttek. Magyarország szintén az élvonalban van ebben a növekedésben. Ez nem magyar specialitás, de élvonalban vagyunk ezzel.
1: Lehet tudni ennek valamit az okáról?
0: Hát sokan azt gondolják, hogy ennek az egyik oka az úgynevezett humán papilloma vírusnak a terjedése. Ugye nők esetében ez méhnyakrákot tud okozni, erre van is oltás. Ugye most már Magyarországon is évek óta ingyen kapják 13 éves kor körül a lányok, de nagyon sok adat szerint ez férfiaknak is javasolt, mert nem ritkán a férfiak esetében pedig ezeket a fejnyakrákokat okozzák. Minden esetre a kávé állítólag ezeknek a kockázatát is csökkenti.
2: Magyar Közösségi Rádió Edülei.

0: Alapvetően azért az az én problémám, hogy ember legyen a talpán, aki kiismeri magát, hogy akkor most igyon, sőt fokozottan igyon-e kávét, vagy inkább tartózkodjon tőle. De ha már itt tartunk, nem mindegy, legalábbis egy cikkben ezt olvastam, hogy milyen kávét fogyasztunk. Nagy-Britániában például a többség instant kávét iszik, ami az ő vizsgálataik szerint nemhogy csökkenti, de egyenesen növeli a rákos daganatok kialakulásának esélyét. Érdemes a minőségre törekedni, és lehetőleg szemes kávéból készíteni a reggeli ébresztőitalt. Te ez mit szólsz?
1: A minőség nagyon fontos. Hát vannak olyan instant kávék, amiben kávé nagyon kevés található, tehát az, ott nem várható, hogy pozitív hatás legyen, és hogyha esetleg még tesznek hozzá bizonyos mesterséges alkotóelemeket, valóban akár a fordítottja is kijöhet, hogy fokozza a daganatok előfordulását. De hogyha igazi kávéból készül, akkor azt gondolom, hogy megvan a hatás, és ezt vizsgálták instant kávéval is, ami igazi kávéból készült, és ott is megtalálták a pozitív hatásokat.
0: Itt még valamit szóba hoznék. A koffeinmentes kávéval mi a helyzet? Ajánlod vagy nem?
1: Én ajánlom, mert a tanulmányok döntő többsége azt mutatja, hogy a koffeinmentesnek ugyanúgy megvan például a daganatokra kifejtett pozitív hatása, mint a koffein tartalmúnak. A koffein tartalomnak máshol lehet szerepe, például idegrendszeri betegségeknél.
0: És minő csoda, a kávénak például az Alzheimer korra is van hatása, ugye?
1: Megfigyelték azt, hogy az Alzheimer-kór lassabban alakul ki, és talán ritkábban is azok körében, akik napi 3-4-5 kávét megisznak. Itt viszont úgy tűnik, hogy fontos lehet a koffein tartalom. Nem biztos, hogy kizárólag a koffein okozza ezt a pozitív hatást, de úgy tűnik, hogy itt a koffeinnek is szerepe van.
0: Az Alzheimer-kor esetében arra bizonyos fehérje vegyületre van hatása?
1: Sokan azért nem biztosak abban, hogy ez az igazi ok, de mondjuk úgy, hogy ez a legnépszerűbb elképzelés Alzheimer-okról, hogy egy úgynevezett beta-amiloid vegyület rakódik le az idegsejtekben, és ez okozza az elbutulást. Ha ezt föltételezzük, hogy ez biztosan így van, akkor talán erre hat. Ennyire részletes adatokat én nem tudok a kávéval kapcsolatosan. Arra vonatkozólag viszont valóban vannak adatok, hogy lassítja, illetőleg talán ritkábbá teszi a kávéfogyasztók körében ezt a nagyon súlyos betegséget.
0: Valamelyik kutatás kimutatta, jól emlékszem, hogy van olyan összetevője a kávénak, amely tényleg hatékony lehet a kognitív hanyatlás gátlásában, de ez persze nyilván nem jelenti azt, hogy a kávéval kezelni lehet például ezeket az öregkori betegségeket, ugye?
1: Nyilván nem jelenti azt. Itt inkább arról van szó, hogy azt tapasztalták például az egyik vizsgálatban, hogy hosszú távon, tehát évtizedeken keresztül rendszeresen kávét fogyasztók körében akár 60-65%-kal is kevesebb lehet a Alzheimer, mint akik soha nem fogyasztottak kávét. Hát lehet, hogy ez egy hatalmas szám, mert tényleg az, de ha ilyen, ez igaz, és ez megerősítés nyer, akkor nyilván itt a több évtizeden keresztüli rendszeres fogyasztás lesz az, ami ezt a hatást kifejti, és ebben, hogy a koffein mellett van-e még másnak szerepe, ezt jelenleg nem tudjuk, de hogyha ez igaz, akkor mindenképpen figyelemre méltó.
0: Aztán a kávét a Parkinson-korral is összefüggésbe hozták. A kérdés persze az, hogy a kávéban jelenlévő koffein van hatással a betegségre, vagy inkább a Parkinson-kor befolyásolja a kávéfogyasztási szokásokat, vagyis a betegségre fogékony agy rezisztens a koffeinfüggőséggel szemben.
1: Megint csak a koffeinnek van szerepe, lehet, hogy megint más vegyületeknek is, de a koffeinnek szinte biztosan. És itt is arról van szó, mint az Alzheimer esetében, hogyha valaki évtizedeken keresztül minden nap rendszeresen fogyaszt kávét, akkor különböző vizsgálatok 30-60% közé teszik azt a számot, amivel ritkábban fordul elő a rendszeres kávéfogyasztók körében a Parkinson-kor.
0: És az eredmények, amiket említesz, mind az instant, mind az őrölt, mind a koffeinmentes kávé esetében hasonlók?
1: Nem, a Parkinson és Alzheimer az a koffeines kávékkal igaz, a koffeinmentessel nem. Erre mondtam korábban, hogy a számos pozitív hatás, mint például a cukorbetegségre kifejtett, vagy bizonyos daganatokra kifejtett pozitív hatás, az valószínűleg nem a koffeinhez köthető, hanem egyéb vegyületekhez, amik megtalálhatók a kávéban. Azonban az idegrendszeri hatásoknál lehet, hogy ezek az egyéb vegyületek is pozitívan hatnak, de ott valószínűleg nagyobb szerepe van a koffeinnek, tehát ott inkább a koffeines kávé kerül előtérbe.
0: Bár erről már valamit korábban mondtál, de szeretném, hogy itt a részletekbe is belemennénk, ugye gyakori dilemma tárgya, hogy mennyi koffein biztonságos például a terhesség alatt. Egyáltalán terhessen szabad kávézni?
1: Nem tilos terhesen kávézni. Azt talán érdemes elmondani, hogy egy eszpresszóban, ilyen attól függ, mennyire erősre főzzük, 60-70 mg koffein található. Egy jó minőségű instantban akár 100 mg is lehet. Na most a pozitív hatások, ahogy mondtam, azok a 3-4 kávénál a legjobbak. Ez azt jelenti, hogy valahol 200 és 400 mg koffein között. Egy terhes hölgynek azonban ezt nem ajánlanám, mert ezeknél a dózisoknál sok vizsgálat szerint gyakoribbá válhat akár az abortusz, akár a koraszülés, illetőleg a szülési komplikációk is. Úgyhogy ezekben az esetekben én azt gondolom, hogy amíg valaki terhes, addig a nem koffein tartalmú kávékat kéne előnyben részesíteni.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A koffeinről úgy tartják, hogy a méhben és a méhlepényben összehúzza a véredényeket, ami csökkentheti a magzat vérellátását és gátolja a növekedést. A koffein potenciálisan megzavarhatja a magzati stressz hormonokat, ezzel kockára téve a csecsemők gyors gyarapodását, illetve a szülés után talán növeli az elhízás, illetve a szívbetegségekre, meg a cukorbetegségre való hajlamot, illetve azok kockázatát.
1: Ez utóbbiakat azt baba kevésbé vagyunk biztosak, mert ezek hosszú távú hatások lenne. Abba viszont sokkal biztosabbak vagyunk, hogy az említett hatások okozzák a koraszülések, illetve az abortuszok számának a növekedését, illetve még egy dolgot, hogy kisebb súllyal születik meg akár időre is a gyerek, tehát egy kicsit fejletlenebb lesz.
0: A kávéfogyasztás, olvastam megint csak, és a mentális egészségünk is mutat párhuzamokat, ugye?
1: Itt inkább azért negatív hatásokról van szó. Nagyon fontos az, hogyha valaki sok kávét fogyaszt, főképpen aki egy kicsit mentálisan labilisabb, annál negatív hatások fognak előjönni. Nagyon érdekes dolog, hogy gyakoribbá válik a pánikbetegség felnőttek körében, illetőleg, hogyha fiatalok, tínédzserek fogyasztanak túl sok koffeint, akkor akár mentális az egészségük sérülhet.
0: Szorongás
1: alakulhat ki, itt is lehet persze pánikbetegség, de akár depresszió is kialakulhat. Tehát azon személyeknél, akik erre hajlamosak, ott nem igazán javasolta a koffein tartalmú kávéfogyasztása. Ha mindenáron kávét akar fogyasztani, akkor inkább a koffeinmenteset javasolnám.
0: Sőt, olvastam negatív hatásként az alvási ciklus zavaráról is, túlzott koffeinfogyasztás esetén.
1: Ha valaki egyébként is hajlamos alvászavarra, akkor a koffein tartalmú kávék ezt fokozhatják és ronthatják. Tehát ilyen esetekben sem javasolt a kávéfogyasztás.
0: Hova tennéd a hangsúlyt, hogy inkább több előnye, vagy inkább több hátránya van?
1: Én azt gondolom, hogy ha mindent egybevetünk, több előnye van, mint hátránya van, de persze a dolog a részletekben van, mondjuk úgy, hogy mindig egyénre szabottan kell véleményt mondani. Például valaki azt gondolja, hogy a családban volt vastagbélrák, és ő csökkenteni szeretné ennek a kockát, tehát nem a kizárólagos lehetőség erre a kávéfogyasztás, de az egyik lehetőség. De persze, hogyha ő alvászavarral küszködik, vagy pánikbeteg, akkor azt gondolom, hogy koffeinmentes verziót kéne választani. Nem titkoltan azért is gondoltam, hogy hozzuk ide ezt a témát, hogy ne ítéljük el a kávét. Tehát bizonyos évszázados dogmákat, hogy rosszat tesz a szívnek, a vérnyomásnak, ez nem igaz. Számos előnyös tulajdonsága, amit az évszázadok alatt nem említettünk, bizonyos daganatokra pozitív hatású a sztrókra. Nőkben, ugye? De nőkben, férfiakban pozitív hatású a kettes típusú cukorbetegség kialakulására. Bizonyos idegrendszeri problémákra is pozitív hatású. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik az elmúlt 20 évben derültek ki a kávéról. Negatív hatásai is persze vannak, ahogy felsoroltuk, nem jó, hogyha fiatalok nagyon sok koffeines kávét isznak. Megjegyzem, az se jó, hogyha nagyon sok koffeines egyéb ilyen energiaitalt fogyasztanak. Abba persze nem csak a koffein az egyetlen káros, hanem sajnos mások is. Ez sem jó, de sok koffein tartalmú kávé sem jó. Nem jó azoknál a felnőtteknél, akik egyéb mentális egészségügyi problémákkal küszködnek. Ahogy említettük, terhes hölgyeknél is csak korlátozottan javasolható. Tehát nincs olyan dolog, én azt gondolom, a világon, ami egyértelműen pozitív, vagy egyértelműen negatív, mindennek két oldala van, de azt hiszem, hogy itt volt az ideje annak, hogy a kávénak az arculatáról alkotott véleményünkön egy picit fordítsunk, hogyha okosan és jól használjuk a kávét, akkor több lesz az előnye, mint a hátránya.
0: És akkor még két érdekességet idehoznék, amit az utóbbi hetekben olvastam. Először is rájöttek a kávé egy váratlan hatására, nem tudom, ezt te olvastad-e, mégpedig ez a sokat ülve dolgozással van összefüggésben. Az ülőmunka káros hatásairól ugye sokat lehet olvasni, de a legújabb kutatások szerint a sok ülőmunka káros egészségügyi hatását állítólag egy csésze kávé ellensúlyozhatja. A kávéivó emberek, van erre is adat, 1,58-szor kisebb valószínűséggel haltak meg bármilyen okból kifolyólag.
1: Milyen csodálatos lenne, hogyha a napi 8 óra ülést, azt ellensúlyozni lehetne egy főhőrpintünk, valamit, akár
0: kávé. Nekem ez lenne a legideálisabb, mondhatnám.
1: Igen, ez egy nagyon ideális helyzet lenne. Abban biztos van igazság, hogy a kávé, az íze, az egy pozitív érzést tud okozni egy emberben, és aki egész nap monoton ülő munkát végez, annál egy ilyen megszakítása ennek a monoton folyamatnak pozitív. Kávézás közben beszélgetni is szoktunk, tehát akkor van egy kis társadalmi mozgás. Tehát biztos, hogy a monotonitás nagyon jó megszakítja. De abban is biztos vagyok, hogy az ég atyagon semmit nem csinál a mozgásszervi problémákkal, amit a folyamatos ülőmunka okoz, tehát arra biztosan nem jó. De ha már érdekességeknél tartunk, akkor én is mondok egyet. Vannak olyan kávék, amelyek sildenafil-szerű vegyületeket tartalmaznak. A sildenafil az a bizonyos kék tabletta, potenciál növelő tabletta fő hatóanyaga.
0: Ez a Viagra, magyarán szólva?
1: Ez magyarul az. És vannak ilyen kávék, amik ezt tartalmazzák.
0: Hát olyan... azt az anyagot, amit a Viagra is?
1: Így van, illetve annak bizonyos változatai, de a hatás ugyanaz, ugye libidó növelő hatása lesz. Sőt, van olyan kávé, amely a nőkre gyakorol ilyen hatást.
0: Ugyanilyen értelemben?
1: Ugyanilyen értelemben. Most nem akarok neveket mondani, mert nyilván az már
0: reklámnak számol. Sokan kíváncsiak lennének rá.
1: Ezt mindenki megtalálhatja az interneten, hogyha azt írja be, hogy kávé és
0: potenciál
1: növelő, vagy sildenafil hatóanyag, vagy ahhoz hasonló hatóanyag. Tehát ilyen is van, ilyen hatása is van. Nem azt mondom, hogy ez a legfőbb hatása, és ezért kell szeretni, de ez is egy érdekes információ.
0: Az enyém nem lesz ennyire pikáns záróhír, viszonylag friss hír. Egy évtizeden keresztül vizsgáltak 40 ezer embert, és kiderült, hogy nem mindegy, hogy mikor iszta meg az ember a kávét, legalábbis az első kávét, ugyanis a reggel fogyasztott kávé egészségügyi előnyei állítólag jelentősebbek, mintha a nap más szakaszában inná.
1: Jó lenne, ha biztosan így lenne. Azért nem mondjuk biztosra, mert vannak olyan adatok, amelyek ezt nem erősítik meg. Itt érdemes egy dolgot mondani, van egy Alex Levin nevezetű angol író, nagyon érdekes könyveket ír, és ő mondta azt, hogy az ír kávé az egyetlen olyan, ami az összes fontos alaphatóanyagot tartalmazza, így a szénhidrátot, zsírt, alkoholt és cukrot.
0: Az ír kávé?
1: Igen. Az ír kávé az ugye ír viszkivel készül.
0: Ja, hogy úgy, hát azt ismerem, csak nem értettem, hogy van egy speciális ír kávé, nem, a viszkivel készülő.
1: Így van, és az minden alapvető hatóanyagot tartalmaz, ami az emberi élethez kell, szénhidrát, zsír, alkohol és cukor.
0: Na jó, hát ez csak vicc a végén. Köszönöm szépen ezt a mai előadásodat is, nagyon hasznos volt nekem mindenképpen.
1: Köszönöm én is.
2: Magyar Közösségi Rádió Adelaide.